0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Zsolnai építészeti kerámiák a Monarchiában címmel nyílt meg az elmúlt héten a Collegium Hungaricum Ungarn galériájának legújabb kiállítása, melyhez október 15-én egy tematikus, vezetett séta kapcsolódik Bősze Lillával, aki olyan bécsi épületeket mutat be, amelyeken ma is megtalálhatók a pécsi gyár egykori munkái. Különleges levéltári projekt kezdődött Ruszton, amelyben osztrák és magyar egyetemisták közösen dolgoznak a városi levéltár történelmi kincseinek megőrzésén és feldolgozásán. Nem csak nézni, hanem megérinteni, felpróbálni, hazavinni, vagy akár saját kezüleg megalkotni. Erről szól a Closer kiállítás és workshop, amely egészen új közelségbe hozza a kortárs művészetet Bécsben. Mai adásunkban továbbá az is kiderül, hogy melyik lett az év madara Ausztriában. Tartsanak velünk! Mi köze van a pécsi Zsolnai gyárnak Bécs legszebb épületeihez? Több, mint gondolnánk. A századforduló elegáns palotáin, egykori áruházain és szállodáin ma is ott rejtőznek a világhírű magyar manufaktúra kerámiái. Csak észre kell venni őket. A zsolnai örökség most egy különleges kiállításon elevenedik meg a Collegium Hungaricumban, de aki igazán közelről szeretné felfedezni ezeket az építészeti kincseket, tematikus városi sétán is részt vehet. Hogyan jutott el Pécsről a Monarchia fővárosába a zsolnai kerámia, és milyen titkokat őriznek a bécsi homlokzatok? Weber Katalin kolléganőnk Bősz Lillával, a Kultursok Vienna idegenvezetőjével beszélgetett.
2: Bécsben nagyon sok épületkerámia van a zsolnai gyár termékeiből. A nehézség az, hogy ez sokszor olyan helyeken található, ami az átlag turisták számára, vagy akár a bécsiek számára is, vagy nem elérhető, vagy nehezen elérhető, úgyhogy ezért aztán viszonylag keveset tudnak róla az emberek.
3: De például ezt, ahol állunk, ide be szabad menni.
2: Igen, ez korlátozottan elérhető, az azt jelenti, hogy nyitvatartási, tehát munkaidőben nyitva van maga a palota, és hát nagy csoportokkal nem, de ha egyénileg járunk a bécsi belvárosban, akkor a Paleki tábla mindenkinek javaslom, hogy menjen be, és egyébként nem csak a zsolnai kerámiák miatt, amiatt is mindenképpen, de maga az épület is nagyon szép, kultúrtörténeti, és ezt a századfordulós monarchia beli korszakot ezt nagyon szépen reprezentálja.
3: Ha már a kultúrtörténetnél vagyunk, hogy is került épp Bécsbe a zsolnai kerámia?
2: Hát ez egy nagyon izgalmas monarchia beli sztori, hogy egy vidéki magyar manufaktúrából hogyan válik egy ilyen európai hírű és Európa szerte reprezentált nagy céggé ez a zsolnai gyár, és hát ebben Zsolnai Vilmosnak a gyár alapítójának nagyon fontos szerepe van, az ő kitartásának, az alázatos munkájának, a folyamatos kísérletezgetéseinek, úgyhogy ez gyakorlatilag ennek köszönhető, és hát az 1873-as világkiállítás az Bécsben, ami ezt az áttörést meghozza, de hát nyilván ehhez kellett a monarchia, kellett az ipari forradalom, a vasútnak a fejlődése, úgyhogy ez egy gyönyörű monarchia beli gazdaságtörténeti és kultúrtörténeti sztori.
1: A zsolnai építészeti kerámiák nyomában Bécsben vezetett séta október 15-én 16 órakor indul az Equitable palotától Stock im Eisenplatz 3. Először német nyelven, majd 16 óra 30 perctől magyar nyelven. A sétát követően a Collegium Hungaricumban nyílt kiállítás megtekintésére is lehetőség nyílik. Hétfőn Szilágyiné Bátorfi Edit Magyarország-Ausztriai nagykövete jelenlétében kezdődött az a különleges levéltári projekt Ruszton, amelyben osztrák és magyar egyetemisták még péntekig közösen dolgoznak a városi levéltár történelmi kincseinek megőrzésén és feldolgozásán. A munka során újra csomagolják a régi iratokat, és kiemelt figyelmet fordítanak a magyar nyelvű dokumentumokra is. A legrégebbi iratok 500 évesek. A határon átnyúló együttműködés nem csak a felbecsülhetetlen értékű történelmi emlékek megóvását szolgálja, hanem a fiatalok szakmai fejlődését és a további tudományos kutatásokat is segíti. Nem csak nézni, hanem megérinteni, felpróbálni, hazavinni, vagy akár saját kezüleg megalkotni. Erről szól a Closer, amely 3 napra egészen új közelségbe hozza a kortárs művészetet Bécsben. A különleges kiállítás és workshop már javában zajlik a Gumpendorfer Strasse 23 szám alatt található a Stellungramban, ahol az ékszerek és a fotográfia mellett az alkotás öröméjé a főszerep. Natasha Litvin ékszerész, a Closer szervezője a programról.
0: Azért gondoltuk, mert a Closer alapgondolata itten az, hogy közelebb hozzuk a kortárs művészetet az emberekhez, és a művészeten keresztül az embereket is ezáltal egymáshoz. Ági Tóth Ágnes Réka, a LÁG fotóművész, és én 2 különböző művészeti területen alkotunk, ugye fotográf, én pedig ékszer. Így mindkettőnknek a személyes történetek és az érzelmek megjelenítése eléggé fontos, és amellett fontos számunkra, hogy ez a 2 művészeti ág párbeszédbe elegyedjen egymással. Tehát az ékszerek és a fotográfiák úgy vannak kihelyezve, hogy konkrétan reflektálnak is egymásra, ezáltal beszélgetéseket is tudnak kezdeményezni a résztvevők, illetve a jelenlevők, akik látják a kiállítást. Emellett pontosnak tartozik, hogy ne csak szemlélői legyenek itt a megjelenő vendégek a kiállításnak, hanem résztvevő is. Így ezáltal workshopokat is terveztünk a kiállítás 3 napja alatt. Pianotípiás workshopot, ami Ági részvételével, Ági vezetésével valósul meg, én pedig egy bízva, tehát média ezüst workshopot fogok tartani, ami egy ékszerkészítésről szól.
4: Mit jelent számotokra, hogy a Closer Bécsben valósul meg, mint helyszín?
0: Bécs egy kis ékszerdobot számomra, én 2022 óta élek itt, és alkotok. Ez a 2. önálló tervezésű kiállításom. Amellett Bécs ugye rendkívül gazdag kulturális élettel rendelkezik, és számomra nagyon fontos, hogy emellett a kortárs ékszerművészet is egyre nagyobb figyelmet kapjon. Ne csak viselhető tárgyakat lássanak a résztvevők, hanem egy önálló művészeti kifejezési formát. Illetve megmutassam a világnak, hogy létezem, és ezáltal kapcsolatokat tudjak építeni, illetve párbeszédeket kezdeményeznek a közösséggel.
4: Milyen jövőt terveztek a Closernek? Lesz-e folytatás?
0: Őszintén megmondom, számomra ez egy küldetés, hogy közelebb hozzam az emberekhez a művészetet. Biztos, hogy valamilyen formában fog folytatódni. Előzetes tervek szerint, bár több megjelenésem van a jövő évre vonatkozóan, de a következő nagy önálló kiállításom valószínűleg jövő ősszel lesz itt Bécsben.
1: Egy apró madár, amelynek a túlélése a folyók természetes partjain múlik. Ausztria 2027-es év madara a billegető cankó, amely egyre kevesebb helyen talál megfelelő fészkelőhelyet, de nem csak a folyószabályozás veszélyezteti, a strandolók, a vízisportok és a szabadon engedett kutyák is megzavarhatják a költését, hogy miért fontos ennek a különleges madárnak a védelme, és mit tehetünk érte mi magunk. Sebestyén Áront hallják a részletekkel.
5: Kavicsos zátonyok, homokos partok és háborítatlan folyószakaszok. A billegető cankó számára ezek jelentik az ideális otthont. A BirdLife Österreich ezt a kis termetű madarat választotta Ausztria 2027-es év madarának, hogy felhívja a figyelmet a faj veszélyeztetettségére és élőhelyeinek fogyatkozására. A billegető cankó többek között a Duna, a Mura és a Dráva mentén is előfordul, állománya az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett, és bár a fogyatkozás az utóbbi időben mérséklődött, a faj továbbra is veszélyeztetett. Bécsben és Burgenlandban már fészkelő madárként is eltűnt. A legnagyobb problémát a folyók szabályozása és a természetes kavicszátonyok eltűnése jelenti, de a megmaradt élőhelyeken az emberi jelenlét is veszélyt jelenthet. A billegető cankó áprilistól júliusig költ, többnyire 4 a környezetbe szinte beleolvadó tojását közvetlenül a kavicsos talajra rakja. A strandolók, a vízisportolók és a szabadon elengedett kutyák könnyen megzavarhatják a kotló madarakat. A fészek ilyenkor magára maradhat, a tojásokat és a fiókákat pedig akár észrevétlenül is eltaposhatják. A BirdLife ezért a természetes folyópartok helyreállítását és a fontos fészkelőhelyek védelmét sürgeti. A látogatók is sokat tehetnek. A költési időszakban érdemes a kijelölt utakon maradni, és elkerülni a kavics zátonyokat. A természetes folyópartok megőrzése ráadásul segíthet a víz visszatartásában, az árvízi kockázatok mérséklésében és a talajvíz készletek megóvásában is.
6: Időjárás.
4: Ma este éjjel derült lesz az idő, éjfél után fokozatosan felhősödik az ég, és hajnalra helyenként esőcseppek is előfordulhatnak. A szél csillapodik, és ismét hűvös lesz. A hőmérséklet 8 és 2 fok közé csökken. Holnap szerdán átmenetileg változékony idő várható. Hajnalban sűrűn felhős lesz az ég, és helyenként eshet is, de a csapadék mennyisége nem lesz számottevő. Dél körül elkezd felszakadozni a felhőzet, délután időnként napos és nagyrészt száraz idő várható. Észak- és Közép-Burgenlandban mérsékelt északnyugati szél fúj. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A hírszerkesztőt, Palágyi Zsófiát hallották. További kellemes estét, viszont hallásra!